0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.
5: Csak neked zenélünk.

0: legjobbak a legjobb helyen.
1: I'm David Guetta.
0: Super DJ Rádió.
2: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo.
0: A legjobbak a legjobb helyen. Super DJ Rádió.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos, jó hangoltó zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na és még tenger alatt járóban is.

0: nincs gáz, vagy ha nagy gáz van, akkor irány a vizes doki. Víz, gáz, központi fűtés, hűtés rendszerek kiépítése. Csatornahálózatok és fűtésrendszerek tisztítása. Elérhetőségeink www.vizesdoki.hu, illetve lakner75@gmail.com. Telefonszámunk 0620-22-71-756.
1: Turn off the light, take a deep breath and relax.

A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.

Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday.

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
4: Igen!
0: Ó, na végre!
5: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

0: A Super DJ Rádió híreit hallják. Egy ismeretlen rádióterrorista szinte nap mint nap magához ragadja a Super DJ Rádió mikrofonját. Hírekkel, hasznos infókkal, horoszkóppal és tengernyi zenével bombázza védtelen hallgatóinkat. De most leleplezzük. Bakelit, Boris a neved.
1: Szupersztárok, szuperzenékkel, csak nektek zenélnek itt a Super DJ Rádióban. www.superdjradio.hu

0: Ott vagyunk már?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
2: Igen, tényleg?
1: Nem!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
0: Ott vagyunk már?
1: Nem! Itt vagyunk!
0: Ott vagyunk már?
3: Nem!
1: Ott vagyunk már?
3: Igen!
0: Ó, na végre!
4: Igen, megérkeztünk. Ez a Super DJ Rádió.

time.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Hungarian Web Radio Station.
4: Super DJ Radio.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.

Maradj már! Ja ne! Ez én vagyok, Kukori bácsi, és csűröm, csavarom, változó időben ébresztem az emléket. Itt a Szuperdi.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
3: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét.
0: Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
4: Hey, it's
5: Hello, I'm Jennifer Lopez.
6: Hi, this is Shakira.
7: Lego.
8: Hey, what's up, I'm Ricky Iglesias.
9: Hey, what's up, it's Becky G, and you are on
10: Super DJ Radio. Hungarian web radio station.

0: Igen, csak se legszuperebb zenékkel, a legszuperebb hallgatóknak. Kövessétek a Super DJ Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!
1: Hungarian Web Radio Station.
2: Super DJ Radio.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangot, a zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapod. És ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vízen, levegőben, na is még tengeralattjáróban is.

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Sziasztok mindenkinek, kérdemetesen szép délelőtöt kívánok, Boriszkát halljátok itt élőben, egyenesben a szép szombati napon. Sikerült megébredni, vagy valami hasonlót csinálni.

egyelőre senki nem elmondott hülyeséget. De mondtam, hogy mostan mindig álmodom, mindig dolgozok álmomban is, tehát ez ilyen nagyon borkaholik lettem. Most valami házépítésnél kellett valami áramot összeraktam, és Istennek nem akar sikerülni, úgyhogy nem tudom, hogy úgy tűnik, hogy sokkal jobban néz ki. Na. Látom, itt most érkeztek szépen, és a István úr azt mondja, hogy itt vagyunk szép reggelin, reggelit nem tudok olvasni, pálinkás öreget, na ezt hiányzik nekem, így van. Na. Pálinkás öreget neked, kedves Boriszka, hanem Erdélyből, Erdély Szent György Boriszka család jelen van, örül neked, hogy vagy mindig örülünk, köszönjük szépen. Zsolcó úrnak is kellemes, szép jó reggelt, Ladár Szabi úrnak is, én egy cigi-cigi kávé a szemelt a napnak, én a cigit azt kihagyom, de a kávét azt fölrakom, nem mondtál hülyeséget, jön a vettán.

Gordontól olyan viccet hallottam, muszáj elmondani nektek, pedig OTT bácsi engem figyel, de én ezt bevállalom, úgyhogy ez a vicc Boriszkás, nem a Super DJ Rádió vicce, hanem az enyém, úgyhogy úgy hallgassátok annak megfelelően. Három, mondjuk úgy, hogy leginkább a progresszív szerem viszont folytatón, hogy kell buzit mondani másképpen? Na, szóval melegek, melegek, jó, melegek, melegek. Három meleg beszél, ki mi szeretne lenni? Azt mondja az egyik, figyeljetek, átrakom magam szerepbe, figyelj, rögtön szerepbe rakom magam, figyelj. Én, figyú, mi szeretnék lenni? Én. Szeretnék ilyen virágoska lenni a réten, ahogy így virágzom is. És a bibémet mutogatnám mindenkinek, és jönne a kis méhecske, zümike, zümi méhecske jönne, és rám szállna, beporozna, és utána én bibém virágporával lenne terve a rét. Mit szóltak ehhez? Nagy. Örömködés van, így azt mondja, a másik ilyen hasonlóan becsatornázott. Én meg az a méhecske, az zümike szeretnék lenni, akit te itt az előbb emlegettél, én rátszállnék a bibéidre. Felvenném a virágporaidat, és az a virágporaidat eleinteném a rétet. Harmadik kicsit nagyobb darab ilyen hasonló Pride Festival fan. Én mentőautó szeretnék lenni. Néznek így ketten, mi szeretnél lenni? Mentőautó. Mentőautó szeretnék lenni, és miért szeretnél mentőautó? Hát most gondoltok bele. Feltárnak hátulról teljesen. Bennem van egy egész manusz. Én meg csak vígyogok át az egész városon, hogy de jó, de jó. Én kérek elnézést, remélem senki nem eljött azért, de ez muszáj volt. Na, jön a dance fel eszembe, egy kerek órán keresztül derül.

1830-ban is akarom mondani, hogy... Ebből a három úri emberből kettő beszélget. Milyen a víz? Azt mondja a másik, fasza, akkor ugrunk egy seggest. Na, Izsai tanulnak már említettem, köszöntöm Adász Aminak, János úrnak, sziasztok, sziasztok, sziasztok, jó reggelt kívánok! Aztán Mihalovics József úrnak is, és természetesen mindenkinek, aki most érkezett, szavaztok!

mondtam, hogy nekem nagyon tetszik ez a megoldás, mert nektek is, és Nagel lesz ez a verzió, hogy jön a bújjába. Kész barátomnak pedig köszönöm szépen a gyors asszisztenskedést. Ez milyen kurva nehéz szó, asszisztenskedést, is tudom mondani, asszisztenskedést, na.

0: Nagyon szépen köszönöm a kedves szavakat, közben jamaikai Nándinak is kellene beszélni, tehát megjegyeztem, jamaikai fülelésen, jó zene hallgatás, jó hétvégét, híre Nándi úr, szervusz, szervusz!
1: Csak lélegzi a lelkem hangjai.
0: Kaptam egy kis fűrészport és fényt.

Most, amíg sajnos még nem promotáltam a kiadónak, köszönöm szépen, hogy így hallgattak, és így szabadom ezt Lacinak is. Szia, szia, szia, örülök, hogy velünk vagy. Egyelőre még félkészen vagyunk a dalokkal, mint a következővel, és ami egyszer majd valamikor elkészül, több technót a parlamentbe, srácok.

nem tudom mondani, hogy a kezembe egy hülye meleg viccek. Hát köszönöm, nincsenek többféle transformációs problémáim. Apa! Meg akartak erőszakolni a buzik. Miért nem futottál el, Pistike? Hogyan, tűsarkuba? Tényleg én kérek elnézést. Természetesen nem degradálunk még, mielőtt valaki magára veszi. Én már csináltam melegesküvőt, úgyhogy...

Egyébként újkolik ánk Bazsi meg van dicsérve. Jók a visszaedési kulcsa, hogy kellemes volt az urat egy picikét lelkileg tónusban megtámogatni. Jó, csak így tovább az irány.

Például innen is nagy-nagy csókoltatok mindenkit, aki éppen valamilyen munkát végez. Például kerítésfestés. Ugye, ha jól emlékszem, akkor a Tom Sawyerben a hakleveli Finn volt a nagy kerítésfestő, és Gergely. Köszönöm szépen, Gergely, hogy velünk vagy. Csoki Zsolt is, szavaz, szavaz, szavaz, felső tárkányból itt van velünk. Az úriember, neked is örülök, hogy velünk.

Ja, ez a folytatás. Közben a marcipán híradó kipökült ide a kis kertbe, napozik a macska, de zseniális. Bent fekszik az avarban, és csak a fehér foltja látszik, mert a barna színe egyforma az avarra.

nagyon cukik vagytok, kedves hallgatók. Nem akartam erről beszélni, mert ez tényleg ilyen kis történés, ami egy csak privát dolog, de most már a harmadik ember kézben elmondom akkor, mivel köszönöm szépen, a kedves fiam jól van, Barnabás. Annyi történt, hogy tipikus apja fia, hiába csak effektíve leasing egy gyerekem. Nyitottak az iskola kaput, és konkrétan, hogy a tanár húzta meg az ajtót, ő szembe ment, és konkrétan telibe verte fejjel a kaput. Egy kicsit szétnyílt a szemhéja fölött a bőr, és vérzett, azért aztán semmi más nem tudom, azért láthatatok minket a sürgősségén, mert ugye a gyerekről van szó, ilyenkor az ember pofátlanul tud ismerettségeket kihasználni, hogy ott kellett várakozni, amíg megnézték, hál' Istennek összesen kellett varni, kapott egy raktapaszt, két hétig nem tesészet, nincs se, hogy tudták ezt mondani? Se agyrázkódása, semmi problémája nincsen, úgyhogy nem lesz semmi baj, csak nagy volt az ilyeség. Nagyon szépen köszönöm a rengeteg aggódó üzenetet, Barnabás, rendben van. Na, ezért aztán most nyomunk egy kis szemkeszetet Nightot, ugye éjszakas kellene aztán csinálni néha.

egyébként megígértem a gyereknek, hogy fog kapni bukós iszakot. Öltem, amiket egy-két évente mindig valamit fejjel megpróbál arrébb tolni, volt ez már csúszdával, mászó

vagyunk tovább. Shane Fighty Floor és Equinoxot. Császár előtt, és egy klasszikus újval. Remélem, bírjátok van egy nagyon...

Ezelőtt egyébként egy Jean-Michel Jarre nagyszerű alkotás az Equinox, mert több is létezik, ez egy legjobban sikerült. Csak táncolni érdemes el egy kicsit, hogyha hallgattok, ami kicsit, hogyha megnéztek tennek, hogy csak úgy hunnyátok be a szemeteket, hogy érezzétek át ezt a dalomot, de zseniális.

Sziasztok, szépen a kedves szavakat! Első kettőre mindenképpen nem jön a délután, nem jön senki, akkor majd csinálunk egy kis közéletisebb dolgot, de lehet, hogy lesz kollega, aki beugrik, akkor természetesen ővé az elsőségen, mert hallhattok eleget. De azért jön egy jó kis muzsika most még! Pipi K! Nagyon belementünk itt a klasszikba, ez a Resurrection!

klasszikusom, és valami kurvát a dolgot. Jön a kérdés Kozma Novában, szintén az originál verzió közül. Dansz a meg ma!

nyakunkon a Halloween, ahogy szokták mondani, de segítettem ezt a szófordulatot, hogy mire jó, de akkor legyen egy Nancy a végére, és hogy tényleg zárni a blokkot, akkor utolsó dal ebben a blokkban, aztán akkor ez a 2 óra, ma kicsit informálisabban, de jó zenékkel, remélem maradtok meg.

Slager DJ Rádió. Csipetnyi 80-as évek. Megfűszerezve a 90-es kedvencekkel. Baby, baby, why can't we just stay together? És napjaink top slágereivel. Kattanj ránk www.superdjradio.hu.

Ház ura betörő hangjára ébred, illetve hát betörésre gyanakszik. Gyorsan ráordít, ide figyeljen fel a kezeket, és addig is maradjon úgy, amíg nem találom a pisztolyomat. De nagyon jó vagy egyébként, kár, hogy elárultam végén utolsó mondatával a baj. Na, Palusi lelkész, így kezd az Isten tiszteletet. Kedves híveim, van egy jó és egy rossz hírem. A jó hír az, hogy van elég pénzünk arra, hogy felújítsuk a templomunkat. A rossz hír az, hogy a pénz egyelőre még a ti zsebetekben van. Hát ugye itt nem igaz, az Isten fizesse meg. És egy férfi meséli a haverjának a kocsmában. Tudod, egészen eddig nem is vettem észre, hogy a feleségem mennyire szeret engem ám. A múltkor egy hétig otthon voltam betegség miatt. Miből gondolt, hogy annyira nagyon szeretne? Hát, valahányszor a postás vagy a teljes ember csengetett, már az ajtó előtt hangosan újságolta nekik, hogy itt van a férjem. Legyünk naivak, vagy ne legyünk naivak, ugye ez a kérdés. Szerintem ne legyünk.

Justus Morgus. Gyerekek! Múltkor említettem nektek, hogy itt kezd kibontakozni, hogy mi az AI-s dolog, mi az, ami ne legyen AI, és a zeneszerzésben, és itt belálltak a kiadóknak, és most nekiálltak petícionálni a producerek, a muzsikusok, a félmódtások, meg kvázi mindenki, aki férti a kis hülye piacát a mesterséges intelligenciától. Kezdték ezt a csak az élő zene! Arany halaim! Egyen meg a vacsorátokat, drága pöcsöm! Kedves muzsikusok! Beszámítva azokat, akik bőgön, brácsán, egedűn, akusztikus gitáron, pusztában énekelnek, áruljátok el nekem! Mi a tököm az, ami nem elektronikus ebben a világban, és ami nincsen rásegítő? Ugyanezt a cirkuszt eltettettek játszani, és bizony most 80 évesek között is van olyan, aki nem tudom milyen piacot félt még, és emetőben nem lesz hely. Nem akarok paraszt lenni, de tényleg. Paraszt tudom, ért a földhöz. Na mindegy. Szóval így... Tessék már ezt fölfogni, megérteni a közönség, ezt el fogja dönteni. Ha tiltani fogjátok, és azt mondjátok, hogy ne lehessen az AI a zeneművekben, meg ilyenek, akkor az lesz a vég, hogy az emberek máshonnan fogják ezt megtalálni, tudod? És hogyha a te műved nem arad akkora értékben, akkor cseszheted, dughatod, bármit csinálsz vele, akkor is a közönség azt fogja hallgatni, amit ő szeret. Ugyanezt a cirkuszt eljátszottátok akkor, amikor az opera zene mellett megjelent a keringő, bizony igen, cirkusz volt akkor is. Aztán, amikor a jazz zene kezdett célhozítani, vidáman négereztetek, ugye, hogy ki fogja leszetni azt a kurva gyapotot. Utána mi volt? Hagyok időt. Utána meg az történt, hogy amikor a jazz zene mellett elindult a rock and roll, akkor azt mondták, hogy ez a primitív zene, Coca-Cola, mámorba, fetreng, amerikai piatalok, akkor az se leszett, ugye? Mert akkor meg vannak erősítve a bitjancsik és játszanak. Aztán jött a diszkó. A diszkó sem volt jó, mert akkor a diszkó elveszi a élő zenétől a dolgot, meg aztán jött a dobgép, meg a szintetizátor. Az, hogy egyébként a művészek ezt faszán beléleszek, az igazi jó zenészek ezt faszán beléleszették, az nem volt baj. De előtte mindig ment, és azok a kiadók többek között, akik egyébként ezeket promotálták, mint például a Beatport, aki kiállt a technózenér, meg a több elektronikusért, de tökönben vannak ezeknek szelektív memóriájuk, hogy elfelejtették ezt az időszakot. Mi voltok az AI-ja, baszki? Az, hogy valaki fölhasználja a műveihez, segít neki meg ilyenek, mert szerinted ahhoz mennyit kell tudni zenén, hogy szempléget összebasszál nekem a Fruity Loops-on? Vagy ne adj Isten, az Ableton-on? Semmi! Tehát addig, ameddig nem kérés az, hogy valaki kijárjon egy konzervatóriumot ahhoz, hogy zenét szerezzen, addig hagyjatok már büdös francba ezekkel. Ne legyünk már ilyen irigyek, gyerekek. Úgyis el tudja a közönség, úgyhogy én magam részéről messze menőkig támogatom az AI-t. Pusztuljon az összes olyan történet, aki nem engedi be az újat a dologba, mert ez a jövő, ha tetszik, ha nem tetszik. Nem lehet semmiféle dallamot a fütyüléstől kezdve, a kopácsoláson keresztül bármit elvenni az embertől, mert a zene, tudod, megmondta a Kodály, és ezt kurva jól csinálta, a zene vaszki az mindenkié. Na ez volt a mai morgás, Jörbedi a folytatásban, jön már is Tom Novi.

hogy jöjjön nekünk, kedves Boriszka, sziasztok, szuper a Gencsiken elétében van, Pippa, csodás szép napot, hétvégét kívánok neked és minden kedves SZDR hallgatónak, kellemes zenehallgatás, Puszti Gencsike, szia-szia, pusztontalak, Biák TV-nek is kellemes szép napot kívánok, amennyire lehet. Veled vagyok, Balim. Na, igen, igen, akkor mesélek el valamit, illetve nektek is kedves hallgatók, de ugye Encsike földobt, igen, hogy én ilyen, kicsit ilyenkor eléggé fragment tudok megbolondulni, de igen, ez így van velem. Hadd mesélek el nektek egy töltötöt, amikor Facebookon lehetett videókat már végre feltölteni. Az egyik szórakozó hely megkért arra, hogy készítsek neki szilveszteri ajánlót. És akkor megvágtam, tök jó képeket csináltam, meg én is úgy gondoltam, hogy ennek nagyon stílszerűen egyébként már millió helyen felhasznált abba Happy New Year, Happy New Year, Happy New Year, ezt alávágtam, megköszöntök az egész éves munkát, boldog új évet, Happy New Year, veszelé Vánoccát, tököm tudja, mindegy, megcsináltam. Azelőtt millió ökör baromság fölkerült a netre, a Döglött Robitól kezdve, a Juli meg a Románokon keresztül az összes kanna csattogtató, semmit nem szólt a net. Másnap jött rendszer üzenet, hogy én jogvitorlást követtem el, mert hogy a Happy New Year nóta az nem az én dalom, és mit képzelek én, és büntetés, és jogvita, és BME, meg ilyenek. Ó, mondom, de jó ez nekem így új évre. Alatta volt egy lábjegyzet, de esetleg úgy gondolom, hogy ez a dal az én tulajdonom, írek egy válasz e-mailt, és akkor majd megvizsgáljuk. Hát mondom, mi bajom lesz? Odaírtam. Happy New Year nóta az én tulajdonom. Gyerekek. Másfél óra múlva jött a válaszüzenet, hogy kapaszkodjál meg, a számot hallgass. Megvizsgáltuk a dalt. Igen, valóban ez a dal a te tulajdonod. Köszönettel, Facebook Group, Hungarian Outfit. Úgyhogy most két dolog van, drága barátaim. Vagy én vagyok az abba zenekar a két csajjal együtt, vagy esetleg ezek az algoritmusok hülyék, mint apacs. Gyanítom az utolsó. De esetleg valaki azt gondolna, én vagyok az abba zenekar, akkor léci majd a jogdíjakat ide a vitális adóvájátok. Jó, köszönöm szépen. Tehát, hogy ezzel, hogy a zenét eltűjtsák az emberektől, ez rettenetes. Például, sokat említettem nektek a Seres Rezső nevű úriembert, akinek ugye a szomorú vasárnap egy világ kívül, de még rengeteg, rengeteg jó dala van, amit nem is tudjátok, a Fizetek főúrtól kezdve rendesen. Hivatalosan nem lehet a dalokat ennyire átemelve átdolgozni, vagy kiadni, vagy véletlenül promotálni, mert hogy szegény Seres Rezső jogutód nélkül halt meg, és valahol a jogdíj növekszik valami számlán, de nincsen örökös, ezért a dalokhoz nem lehet senki jogot formálni, érted? Tehát ilyen világos, ugyanez a dolog egyébként a Dankó Pest a cigány emberrel is, akinek a kottá is valahogy úgy van, hogy le vannak védetve, és különösebben hivatalosan nem lehetne mondjuk egy Dankó Pista zenei este tartani, mert valami barom törvény kimondja, hogy az plágiumnak minősül, mert nincsenek örökös. Gyerekek! Erre szoktam mondani, barátom, egyetlen egy mondattal, nappal

kellemesebb, de igazán kellemes őszinapunk van, bár most már azért kicsit kezd felősödni, majd a réteges ölzet is, hogy legyen nálunk esernyő minden esetem, mert a szombaton a kezdeti laposabb időt majd délnyugat felől egyetőbb felől zavarja meg, délután jöhet némi eső, zápor, estére kiterjedtebb csapadékmező is érkezhet, a légmozgás gyenge mélységhez szalad, tehát 20 fok körül marad a hőmérséklet, a távolabbi kilátások szerint jelentős csapadék érkezik majd a hétvégén, vasárnap eleinte borongós az ország keleti délkeleti néhol a déli felén esős idővel indul majd a nap, majd délután a csapadék zóna fokozatosan kelet felé távozik. Hajnalban 7-13, délután 14-22 fokot mérhetünk, nyugaton lesz majd hűvösebb. Hétfőn a sok napsütés mellett felhő áthonolásokra készülhetünk, a számottevő csapadék viszont most már nem valószínű. Hajnalban a keleti észak-keleti régiókban köd párra képződhet, közel reggel 2-11, délután 15-19 fok várható, kedden viszont már jön a napos idő kevés felhővel, hajnalban 1 és 9 fok, délután 13-18 fok, közén melegszik az a bizonyos levegő. Orvos meteorológia, szombaton melegfronti hatása számoljatok, időjárásra érzékenyek, figyeljetek erre, mert hogy fáradtabbak, vágyattabbak lehetünk, álmatlanság is jelentkezik, ez tényleg így van, továbbra is érdemes ügyelni a megfelelő folyadékbevitelre, a hűvös reggeli órákban pedig a réteges öltözködésre. Közlekedés meteorológia, szombaton délnél nyugat felől megnövekszik a felhőzet, és napközben szorványosan majd estétől nagyobb területen bizony kiterjedt csapadék érkezhet majd, amíg napos tájakon és időszakokban érdemes vezetés közben napszemüveget viselni. Polderek is vannak még velünk, ilyenek például a libatop, parlagfű, ülöm és pázsitfű félék, a gombák magas koncentrációban vannak velünk. Balacsinál szombaton ismét erősen növekszik a felhőzet, és lehet akár eső már estétől, jön majd azért egy kis utánpótlás is, kellene jön a Balatonba, nagyon csúnya a víznek a maga a vízszint. Jöttem 16-17 fokot méretünk a vízhőmérséklet, a 16-os, kirándulni, nézelődni jó, és egy picit tényleg reménykedjünk abban, hogy

12:38-kor frissült az oldal, ami szerint egészen pontosan útinformációkkal tudok meteket gazdagítani. Az M1-es autópályán a Budapest például az M0-as autó csomópontja között egy kamion és egy személyatkozó között össze a 17-es kilométernél jelenleg befejezték a helyszínelést. A résztvevők elhagyták a helyszínt, a tolódás már feloszlóban, de jó. Az M5-ös autópálya Röszke felé az M0-as csomópont után viszont a 23-as kilométernél egy műszaki hibás személyautó áll a külső sávban, emiatt a terület útszakaszokon tolódásra számítsatok, illetve az M0-as autó után is kisebb tolódás alakult az M5-ös csomópont előtt. M5-ös autópálya egyébként Ócsa és az M0-as autó csomópontja között új terelést építettek, mégpedig a 22-es kilométernél a főváros felé a külső sáv, valamint az ellenkező oldal belső sávja járható. Figyelj, a Röszke felé a leálló és a külső sáv marad a forgalom. Fontos tudni, hogy aki Budapestre tart és az M0-ásra akarna fölhajtani, az átterelt belső sávról nem tudja azt megközelíteni, nyilván maradjon a saját oldalán a külső sávban. Az M5-es autópályán szintén kiépítettek egy új terelést, ez az érdi csomópont és az M0-ás autódi csomópont között zajlik éppen. A Letenye felé vezető oldalon lezártak a külső állósávot, a 15-ös kilométernél burkolat felújítás zajlik, mindegy 2 kilométeren. A forgalom a belső és az ellenkező oldal belső sávban halad, illetve Budapest felé a középső és a külső sáv is járható. Figyeljetek magatokra, hétvégi sofőrökre, indexet nagyon-nagyon ritkán használókra. Hazavárnak mindenkit, meg persze oda is, ahol elindult.

kocsmáznátok. Igazi kedvet csinált hozzá egy kocsmáznátban, kocsmológiában Rácz János úr, aki hangadóként írja, hogy ilyen felütéssel lehet találkozni. Gyerőleg, mert ránk fél a 16 órakor is tudnak ilyet mondani arra felé, ami egyébként hőrpintő helyet ajánl nekünk. A helyeknek Urbán kocsmának mondják, Tiszasüljön található, ilyen ez Kossuth-tal és utcában. Tiszasüljön a főúton látható kis kocsmát, mert mindenki ugye ismeri, takaros hely sok paparagással kiállítva, hogy erről már beszéltünk. Ez viszont ugye kevesebben. Street View az utcában nem járt, még úgy, hogy talány volt, hogy lehet egy talán, de pár napja végre befordultam a Kossuth utcába, írja nekünk az úr. Kocsma meg bolt kombináció, kicsit poporogni kellett, melyik a jó ajtó, méghozzá a bal. Picike kocsma, összesen 3 asztal van, 6 vagy 7 székkel, fedett pad odakint, nincs mese, ugye kell vegyülni. Az asztal társaságomtól megtudtam, hogy ő vala 2800 forintot keresett, ami több volt, mint 2 munkatársáé. Nem jutottam el tőle, nyilván ilyen információkról is lehet gazdagodni. Maltaros poros munkásnadrágokkal lehetett találkozni, mivel a település nagy munkáltatója, a haltenyészet, nem is meglepő, ha halászhatat elődik a szó, vagy valaki elnyűjt tiszahal kell Kft. Pólóban jelenik meg. Jöttek, mentek a vendégek, üres járat nem volt. Egy olyan hely, ahol az aranyfácán drágább a kőbányainál durva, nem is lehet ilyet látni. Papírszerti szerint csapolt kőbánya is lenne, de fogyasztani viszont nem látta senki, kérdezi meg, nem akart az úr. Egy nutellással meg egy bombával csaptam le a gyomrom a helyeket hallgatva. Remek hely, esti fényben is jó lehet, írja nekünk. A belső tér nagyon szép, kemencével, magas terekkel, a plafonon kocsikerékből kialakított csillárzattal épített pulttal lehet találkozni. Jó sok sör van, és tényleg egyébként durva, hogy a Aranyfácán 570, a Kőbányai meg 490, hát ez se érdekes történet. Van egy kiírás, azt tetszik, hitel van, de csak akkor, hogyha már elmúltál 100 éves, mondjuk akkor meg már minek. Úgyhogy mindenféle van. Sőt, még itt prolongált az úr egy fényképet is a szerelmi szomszédos történetről, ahol hát kutyák ügykezeltek, erről inkább nem szeretnénk bővebben beszélni. Egy a lényeg, hogy látogassátok meg, mert tényleg igazi békebeli, igazi gyönyörűséges kocsmahivatal, ez a Hőrpintő Tiszasüly, Kossuth Lajos utcában, és tudjátok, fogyasztatok ma is felelősséggel. Én pedig úgy csak állok, hogy nem sikerül a Boriszkóp is persze, meg én a Swedish House Mafia nóta, Don Csivari Csáld!

Nézzük, október 10-e van, és hát nézzük akkor az üdvös boriszkópot, mit is üzennek a csillagocskák természetesen. Kosokkal az élen, kedves Kos, ha új együttműködésen, párkapcsolaton vagy közös terven gondolkodsz, most érdemes tisztázni az elvárásokat. Bikák, ma érdemes figyelmedet fordítanod a testi-lelki egyensúlyodra, ne vállalt túl magad. Ikrek, az új hód arra emlékeztet, hogy boldogságot nem kell kiérdemelni, néha egyszerűen csak teret kell neki adni, egy vonzó lehetőség, új fejezetet nyithat számodra, de jó neked, Rákok! Most jó alkalom nyílik arra, hogy elenged azokat a sérelmeket ma, amelyeket már túl régóta cipelsz magaddal. A új hód arra kér, hogy tulajdonképpen teremts magadnak új környezetet. Oroszlán, drága Leo, kommunikáció terén új kezdet indulhat, de ezt előbb meg kell fogalmaznod, mire van igazán szükséged. Egy vita sajnos könnyen elmérgesedhet ma. Szűz! Érdemes feltened magadnak egy kérdést, hogy valóban azt tartod-e értékesnek, ami a hosszú távon örömet ad, egy lehetőség ma csábítónak tűnhet. Mérlegek! A következő hónapok irányát most te magad alakíthatod, ha elég bátor vagy ahhoz, hogy a saját vágyaidat helyezd elétől előtérbe, ne azért az döntéseket, hogy mások elégedettek legyenek veled. Skorpió! Az új hold lehetőséget ad arra, hogy lezárj egy érzelmének megfelelő időszakot, és elenged azt, ami már nem szolgál téged, egy kapcsolat vagy helyzet kapcsán viszont még ne akarj pontot tenni a végére. Nyilasok, vagy legalábbis nem ma, nyilasok, elképzelhető, hogy olyan emberekkel találkozol, akik pont a szerepet játszanak majd a következő hónapban, ugyanakkor figyelj arra, hogy ne ragaszkodj kapcsolatokhoz mindenáron. Bakmin Boriszka! A karrier és a hosszú távú ambíciók területén indulhat új ciklus. Most érdemes tisztánod, hogyan szeretnél látszani a világ elől, és milyen célokért, hogy hajlandó vagy valóban dolgozni, és mindenért dolgozok, ne hülyeskedjetek velem. Ez szakmai konfliktusban ne hozz elhamarkodott döntést, mert a mai feszkók idővel egészen más megvilágításba kerül. Hetnek, hát ez az, hogy csak hetnek. Kapci. A bizonytöknek azt mondják, hogy ha valaki másként gondolkodok, mint te, próbáld megérteni az álláspontját, mert értékes felismeréseket hordozhat számodra. Végül, de nem utolsó sorban a halakoroszkópja, az új hold segít tisztában látni, hogyan működnek a kölcsönös adás és elfogadás folyamatai a kapcsolataidban. Itt azt ideje elengedni a félelmeidet. Csak jól fognak teljesülni, úgyhogy mindenkinek mondanám, hogy magasak. Tovább 10 csak a jóra emlékezni, én meghozom a jó zenéket. Remélem, hogy ezt ti is így gondoljátok.

Kézzétek el, hogy 36 éves ütik a pizzát, ugyanott hivatalos magyar rekorder lett ezzel a szegedi Margarita pizzéria. Hivatalosan is a szegedi Margarita pizzéria lett Magyarország legrégebben megszakítás nélküli működő pizzériája. A elismerést a Magyar Rekord Egyesület hitelesített, a tanúsítvány Sebestyén István, az egyesület elnöke adta az üzletben. 36 év bizony hatalmas idő, ez alatt felnőtt egy teljes generáció, megváltozott a világ és a város képe is. Egy dolog állandó maradt, a Margarita iránti szeretet és a minőség tisztelete. Ez a rekord nem csak a mi munkánk gyümölcse, hanem legalább annyira a szegedieké is, nyilatkozta az elismerés átvételekor a pizzéria vezetősége. Már a hely saját honlapján 86-os vegyelet hazai rekordot megszakítás nélkül dokumentumokkal igazolható működés alapján 1990-től lehet datálni. A minősítés országos szinten ismerés a közhiedelemmel ellentétben nyilván nem Guinness rekord. A szegedi vendéglátóhely korai jelenlétét korabeli sajtóirdetések is bizonyítják, az 1990-es évek elejétől. A több évtizedes múlt mellett a hely idén májusban teljesen megújult, a vendégtér a dupla elromlott. Egyébként hadd mondjam el nektek, hogy ott a híd előtt van Szegednél, és nagyon-nagyon finom pizzák vannak, nagyon kedves a kiszolgálás, és ami nagyon tetszik, és pizzériákban ezért meg szoktam őrülni, hogy itt hála Istennek nem dög lesz meg a melegtől a sütők miatt, tehát jó hely, látogassátok meg. Én a zenélek tovább nektek Magyarország, még mindig Berkes Olivér, a világot forgatnám fel.

év sajtja, borítom nagyon örömére, és tudom, meg fogom postolni, hogy a magyar tarkaöreg sajtat az év sajtja. A Magyar Sajtkészítők Egyesülete a napokban 14. alkalommal rendezte meg, és a magyar sajtmustrát, ami a hazai kisüzemi nyami és kéznyomás nagyon nyami sajtkészítők legnagyobb megmérettetése. A legjobb sajtkészítők a verseny története során 3. alkalommal találkoztak Marton-vásáron, ahol szakmai konferencia és a sajtvásár kísérte az év sajtja versenyt. A zsűrizés szakmai konferenciával folyamatosan zajlott. A verseny összesen 31 termék kategóriában 119 terméket nevezett. Az ellenállítók, mely többséget tehéntejből készített ezeket a sajtokat, a versenyeket abszolút győztese az előbb említett Dunaharaszti Parassajt Farmon Fücsor Árpád gazdaságában készült magyar tarkaöreg sajt, mely a maximális 100 pontból bizony 98-at ért el. A gazdaság svájci sajátja 2024-ben szintén az év sajtja lett. A tejválság, a rendkívüli asszály, valamint a takarmányhiány mindannyiuk álló képességét próbára tette az idén. A kis üzemi és kézműves sajtkészítés ma nehezebb terep, mint valaha volt. Éppen ezért most van a legnagyobb szükség arra, hogy összefogjunk, tanuljunk egymástól, és közösen keressük a válaszokat jövő kihívásaira. Itt a weboldalán a Magyar Sajtkészítők Egyesülete. Őt is mondhatnék, jó hétvágyat és gratulálok!

Vilóvis Józsefből azt írja, a Dunaharasztiban tényleg atomfinom sajtokat csinálnak. Mindenkinek mondom, hogy nagyon korrumpálható vagyok ám sajttal. Úgyhogy bárki nekem sajtot szeretne küldeni, laklappal, 40 lábas konténerrel, Vitális út 10 földszint 1, az egész földszint az enyém, úgyhogy megtaláltok. Köszönöm!

Érdekes dologra reflektál közben egy Lencsike. Ír nekem, hogy nagyon sokáig volt kóstolás, és tőle kivel a víz, és hogy neki milyen jó, hogy vége van. Figyelj, Lencsike! Fősebb mindenkinek elmondtam, és remélem, hogy megértitek, hogy én nekem nem az elész lennek, hanem tudom, hogy nehéz a kóstolásba való szolgálat. Tehát hol nem nehéz? Vevőkörbe, de én nekem, amikor ezeket a kosmológiákat mondom, művő a kezd egy picikét, és bocsánat, hogyha túlmeredek a hasonlót, mint a Rádai Mihály a Városvédő programjával, hogy addig szeretem ezeket bemutatni, mert félek attól, hogy elmúlik ez a világból lassan. Egyre többen isznak otthon, vagy rendelnek a fudorával, vagy mit tudom én, és eltűnnek a személyes terek. Tudod? Tehát, hogyha te nem vagy kocsmáros, akkor nincs kocsma, nem tudnak összülni az emberek. Itt mondjuk nagyon sokan isznak kint is, de hogy ez törvényileg sem lehet, ráadásul azért másabb a film. Bemész a kocsmában, nem kell mindig szénné inni magát az embernek. Ez egy lehetőség. De leülni, megbeszélni, és bizonyos félreértéseket, itt nagyon komoly vitatkozásból látni ilyeneket, hogy egy rossz vesző, egy rosszul megfogalmazott mondat milyen boldasztó nagy bajt tud csinálni, de a kocsmában szemtől szemből a másik emberrel egészen másként dolgozik. Tehát nem véletlenül jártak ilyen fogadókban nagy költők is, például Faludit mondanám, vagy Petőfi Sándor, de hát ugye mondhatnám Pilinszkit, Radnótit, tehát alapvetően nagyon sok mindent el tudnak, igaz, sokszor kávéházban. Tehát a kávéházban se csak kávét ittak embereket, ugye nézzük Adi Andit az abszinttal persze. De akkor is, tehát igazából ez mind olyan dolog, hogy ez a kultúrának a része kell legyen, és ha eltűnnek, hogy is mondjam, eltűnnek ezek a bizonyos gyöngyszemek, a romkocsmák, a régi féle közösségi terek, akkor nem nagyon van más helyette. Hogy azt erre kérdők, hogy plazába fogunk járni, iszogatni, meg társadalmat építeni, mert ugye a falvak beleve kizárt ez a dolog. És a falvakban is próbálnak úgy megélni, ugye, hogy gyorsan egyben van a dohányboltal, az élelmiszerüzletben, de van legalább kocsma. És ez még mindig nagyon jó dolog. És megbeszéljük azért, külföldön se reménytelen a helyzet, a templomoktól kezdve mindenféle szárenszereken keresztül vannak nagyon jó helyek. Igen, és én azt gondolom, hogy kellenek ezek a hivatalok. Lehet, hogy nagyon sok a rossz tapasztalat, de szerintem összességében inkább ezt mondanám, mint azokat a művelődési intézményeket, amik hol nyitva vannak, hol nincsenek.

időkben, mert az ünnepeljük ma Gedeon bácsit. Gedeonok az ünnepünk, kedves Gedeonok, nagyon-nagyon boldog ünnepot kívánok. Gedeon héber eredeti jelentése, harcos, vágó, rokkó, Gedeon királysága, biztos ismerős lehetne Kalevalából, vagy akár ugye az Arthur lovagrendes novellákból, legendákból. Na, vannak másodlagos névnapunk is, ilyenek, hogy Avenár, aztán Gerjén, aztán Bentegúz, Samuel Hajna névnap is van ma, sőt van Samu Gerő, ami nem az Ernő, hanem csak simán Gerő, és van Leona és Leon névnap is. Boldog névnapot nekik, és a holnap majd a Brigikék, a Brigitták ünnepük a névnapjukat, és boldog névnapot. Jó, persze, hogy ennek születésnapja van, hát hogy ne, annak boldog szülcsinak is.

90 éves, 98 éves Görög Dimitron Jorda Indis lefutotta a maratoni távot. 98 évesen, gyerekek! 91 éve mutatták be George Gershwin Porgy és Bessie operáját. A Broadway-en az egyik legnehezebben megírt opera egyébként, és zeneileg is borzasztó nehéz. 2014 éve született Garai János költőíró, újságíró, 2013 éve született Giuseppe Verdi. Ugye teljes nevén Giuseppe Fortunino Francesco, a zeneszerző. Aztán 161 éve John Wesley Hyatt szabadalmaztatta a biliárd golyót. 45 éve született Kittenberger Kálmán, vadász, aki a kutató, ugye Fekete István nagyszerű barátja. Aztán Kittinek beszélte, de aranyos. 26 éve született Helen Hayes, Oscar-díjas amerikai színésztő. 123 éve nyitották meg a régi Erzsébet hidat Budapesten. 119 éve történt a Vörös Csütörtök, 200 000 ember sztrájkolt egyidejűleg. 113 éve halt meg Adolphus Busch, Amerika legnagyobb sörvárója. Ő alapította a Budweiser-t, Boriska nagy kedvencé. 103 éve született mezzoszoprán hangjával Sándor Ügyt, aki még nem volt mezzoszoprán, akkor biztosan. 90 éve született Dusz Mária szoprán opera énekesnő. 84 éve halt meg Kunyadi Sándor regény és drámaíró. És 72 éves ma David Lee Roth, aki a Van Halen rockzenekar énekese volt. Rá is emlékszünk, és jól kellemes is muzsikával. Nézzük az időt, azt mondja, hogy 55 van. Utolsó előszikén jön a Thank You-val, nem is. Szerintem ezzel el kell köszönjek, most látom.

Na kérem szépen, akkor mondanám, hogy ma még Vin barátom érkezik, egészen pontosan 16 órától Dr. Tom Mester váltja majd őt, és jön az új fiú, Bazsi! És lesz még közök a mi műsora is, úgyhogy mindenkire sok szeretettel ajánlom a szíves figyelmeteket, hogy vetüljön, hüllel, dobban, Nádi Egedűvel. Én pedig megköszönöm tőletek mindenféle figyelmet, kedvességet és arany szavakat. Ez volt az elmúlt 4 órában Boriszka műsora. Szép szombatot, nagyszerű vasárnapot, és természetesen pihenjetek is, és hallgassátok a Super DJ-t folyamatosan. Lehetek jobbak ma is, mint én. Ma sem lesz ez nehéz. Sziasztok!

0: Ez a Super DJ Rádió.
1: Hi, we're Clean Bandit.
0: Ez a Super DJ Rádió.
2: I'm David Guetta.
0: Ez a Super DJ Rádió.
3: Hey, what's happening? It's yours truly, Jason Derulo, on your number one hit music station.
0: Super DJ Rádió. Zenében a legjobb.

Hát hello, hello, sziasztok, DJ Csabi vagyok, és 2022 óta hozom nektek a legjobb zenéket a Super DJ Rádióban. Minden vasárnap 10-től délig jövök a zenei kavalkáddal, ahol nincs unalom, csak pörgés, ritmus és a legnagyobb slágerek. Ha szereted a változatos jó hangortól zenéket, tarts velem, ez a te vasárnapot, és ne feledjétek, veletek vagyunk földön, vizen, levegőben, na és még tengeralattjáróban is.

0: A Super DJ Rádió kívánság műsorába a legkülönlegesebb kívánságok is beleférnek. Kérheted kívánságod így.
1: Kis Jami bácsi vagyok innen a falu végéről. Azt mondták, hogy kérhetek. Akkor kérek.
0: Vagy akár így is. De Mari, mi a francot kell kérnem attól a hülyétől?
2: Kérjed már azt, ahogy is híjákot, amire annyit táncoltunk.
0: Nálunk tuti mindenki megkapja a magáét. Itt bármi teljesülhet. Ez a Super Kiwi Borisszal.
3: Super DJ Rádió. Kattanj ránk!

A nap 24 órájában csak neked zenélünk. SuperDJRadio.hu.

0: Sziasztok, Kőszegi Gabi vagyok. 2025. november óta erősítem a Super DJ Rádió csapatát, és azóta töretlenül hozom hozzátok a legnagyobb slágereket a 90-es évektől egészen a napjainkig. Műsorom címe a Nightlife, szigorúan éjszakai bagyoknak este 10 után. Gyere és szállj fel te is a Bagoly Expressre, szeretettel várlak. Ciao, ciao!
1: Emlékeket ébresztünk. Super DJ Rádió. Csak neked zenélünk.
2: That's it.
3: Best station around.
2: Turn it up.

Szegedi Rádiót a Facebookon és a weblapon, hogy értesüljetek a műsor időpontokról. Várok mindenkit a következő szelekcióval, ahol új megjelenések és a legnagyobb klasszikok is megférnek egymás mellett. Addig is jó zenehallgatást, sziasztok!

0: Počeo divan?
1: Yes, master.
2: Ez a Resti, a Super DJ Rádióban. Minden szombaton 4-től 6-ig. Vén in action a Restiben.
0: Mr. Wave, jövök már.

Sajnos nem javul a hangom, de a mesterséges intelligencia a barátom. Ez is egy szerkesztett adás, bár lassan megoldódik, hogy ne csak írásban tudjunk kommunikálni, de ez még csak a kezdet.

Időjárás jelentésünket ma is özvegy horvátné súlyos anomália támogatta. Ezen a héten volt az, legyünk udvariasak, az idős hölgyek évszaka. A franciáknál indián nyárnak nevezik. Úgyhogy kezdjük a napot Joe Dassin klasszikusának remixével.

Engem ért az a kellemes feladat, hogy bejelenthetem. Rövidesen a műsorvezetőink között üdvözölhetjük két nagyon kedves barátom a virtuális térből. Muszit és Vinyl Boyt. Hétfőn olyan ajándékot kaptam tőlük, amit még senkitől. Zenében fogalmazták meg mindazt, amit hitem szerint képviselek a netrádiós világban. Köszönöm a munkájukat, és remélem minél hamarabb hallhatjuk őket adásban.

hogy még egy kicsit érezni tudjuk azt a szívdobbanásszerű ritmust, Bob Marley fia Damien és Pink ragázik nekünk innen 2026-ból.

0: DJ Edi buszával magyar nyelvterületre érkeztünk. Csikkolinót ismeritek már? A mulatos határán járunk. Lehet nagyon utálni, vagy kevésbé, de én Edit és Csikkolinót kedvelem.
1: Jaj, gyerekek! Mi történt velem? Ezt nem hiszem el.

Eddig rend már 82-ben se akart táncolni. Megjegyzem, 2026-ra csak a BPM változott. Új kollega érkezett hozzánk, ugyan tegnap már bemutatkozott, de a tényleges premier este 8-tól. Fogadjátok szeretettel Bazsit!

Na még egy kis latin, mert a fiesztából sosem elég. DJ Xoxo akcióban! Enchi baby! Egyedül az Imi nem jutott eszembe a latinról.

Egy név, akiről még a mit is ír, hogy is híják, sem tud semmit. Egy dal, ami Afrika sejtelmes világát hozza el nekünk. Etel és az Ez Afrika!

0: Isten hozta felső tárkányt is.
1: Move your body to the rhythm of the beat. Feel the heat. Get up on your feet.

Beverly Hills-i zsaru megvan? A főcímdal is Harold Faltermeyerrel? A Tarzanból is rémlik? Most mindez egyben!

Hogy vagytok a fogorvosokkal? Mondjuk engem kiver a víz már a rendelő látványától is. De egy doki van a kedvencek között, aki fekete és Svédországban él. Hagy menjen a ritmus Dr. Albánnal és a Galezával.

Nincs kegyelem. A No Mercy sem úszta meg a 2026-os évet. De jó, csak most esett le, hogy a nevük a Nincs kegyelem. Hová zsalol? Nincs kegyelem!

A Do You Wanna Funk egy 1982-es nóta, amit amerikai DJ-k vettek fel Patrick Coveley producelésével, aki még abban az évben meghalt. A nótát Sylvester vitte sikerre világszerte.

Mond valakinek valamit az a név, hogy Roberto Zanetti? Nem? Ő Savage, igazi euróitaló vállalkozás. 1994 a Nem akarsz engem a legtöbb listán első 10-ben. Idén cover remixben rázhatjuk rá.

0: 1981. május 11-én itt hagyott bennünket a reggae királya. Olyan életművet hagyva ránk, ami nemzedékeket inspirálhat. Így járt Shakira is. Posthumusz duettben Bob Marley-vel.
1: Yeah, man! From the streets to the stadium line!

1984-ben hozzájuk kötötték sokan az italó stílus kialakulását. Scotch. DJ Stephen 2026 leporolta és egy cover remixel intézett támadást a rongylábúak ellen. Ez a Disco Band.

Tartozom egy vallomással. Ebben az adásban vén magyar hangja a mesterséges intelligencia. Túl a töredelmes beismerésen rátok szabadítok egy harci kutyát Rihannával egész éjszakára. Pitbull és Rihanna all night.

hogy mit lehet csinálni egész éjjel? Tudom, mindenki mindenkivel, mint a állatok. Na ezt most felejtsétek el. Táncolni is lehet, de...

Volt egy jóslatom a countryval kapcsolatban. Arról szólt, hogy nyomakodik befelé az euróba. Na, itt egy bizonyíték. Idén már a negyedik.

Igen, egy kicsit hangosan mikrofon, na stors! Szép és kellemes napot kívánok mindenkinek! 2026. 10. hó 10. napját írjuk! 18 óra 2 perckor, innen a www.superdj.hu-ról bejelentkezik, oké, sziasztok! Az előző két órát köszönjük szépen V-nek! Ergeteg volt, még itt, hogy is mondjam, rohadt jó volt, na ennyi. Na nézzük, két órán keresztül engem itt a mesztített, és hogy játszok nektek. Két órán keresztül tömény Eurodance gyerekek, és azért meg kell emlékeznünk egy hölgyeményről, akiről majd beszélni fogok. Addig is itt van velünk Too Rough. És hogy ne állítsuk meg a zenét, hát dehogy leszünk. Itt van a Don't Stop the Music. Na csapjunk bele a lecsó a Viber 070 45 95 9.

És ha már végre szombat van, gyerekek, kinek hogy telt a napja? Hiszen vagyunk beszélni, még mindig rohadt jó idő van, hál' Isten. Mondjuk azért reggelente azért, itt a Mátra azért jó napot. Azért jelentkezik, hogy ha hó, ősz, itt vagyok.

Na nézzük a Viber címot, az első tévol Tomikám. Doktor úr, a mai adáson megjelentem, imádás érte. Tomikám, megtisztel, hogy itt vagy. Hello, Super DJ Rádió. Hello, Tomi.

Cicsa család, és itt van egy gyönyörű szép szombat este felét kívánunk neked, drága Dance Doki Erdélyből, Erdőszentgyörgyből, a Cicsa család már vár téged, valahogy vártunk. Örülök neked, hogy újra hallhatunk, csodás hétvégét kívánunk mindenkinek, nagyon ülés odát, a családtól, mint mindig. Milyen megtisztelő, köszönöm szépen, kedves Cicsa család, szia Erdély!

Vince Garis itt van, Vali Mester Geli jelen. És a 180 is itt van, Mesterem. Gerikém, ezer éve nem találkoztunk. Úgy, mint régen, megint szítává kéne vernem az agyadat rázva. Hát mondjuk, ez a kis ujjamban van. Vagy tudod, mint a ballal játszanék ellen, hallod, de áhert, hát, sehol nem vagy, sehol, hát hagyja, hát semmi. Puszik a Geri, ciao.

mennyiszer játszottam Jézusról. Three-O-Matic! Itt a Szuperen, és a Szökesz! Csoki Zsolt is itt van. Sziasztok, sziasztok, Szuperen! Felsőtárkány jelen! Hello, Felsőtárkány! Szavasz Zsolti!

Fion, Tig után itt van a Free és a Bon Crazy Extended verzióban, rendásképpen Encsike is itt van. Szia, kedves Doki, sziasztok, szuperek Encsike fölöl, mi mindig gyönyörű szép estét kívánok neked, és minden kedves SDR hallgatónak kellemes szenagatást nekünk, és jó adást neked, Pusika! Egy levegővel. Majd még drága kedves Edévit is csókoltatom. Átadom persze. Szia, Encsike, ciao.

És akkor ugye a beharangozó is volt. Meg kell sajnos emlékeznünk egy valakiről, gyerekek. Nagyon kevesen tudják, de mindjárt mesélek.

0: kérlek szépen, sajnos, tragikus hirtelenséggel 54 éves korában elhunyt Tina. Aki nem más, mint Krisztina Schaffrány, a 90-es évek Eurodance korszakának meghatározó és rendkívül sokoldalú énekesnője volt. A magyar származású előadó jellegzetes hangjával és felejthetetlen slágereivel egy egész generáció emlékeit és bulliait határozta meg. Emlékezzünk rá majd egy pár zenével. Mindjárt itt van az első kör nekik. Tudni kell, hogy rengeteg bandában volt ő közreműködésben. Itt van az egyik. Őt áll Tina Schaffrány, vagyis ő Krisztina Schaffrány.
1: Bienvenidos, señores y señores.
0: Micsoda hangja volt, gyerekek. Egy pár zene lesz tőle mindenképpen. Rengeteg előadóval volt közös koprodukcióval. Köszönjük, itt van a First Base.
1: De ilusiones fantasías de cuarsanios.
0: Isten veled!

Itt van nekünk Balázs és Anyidi. Szia főni! Az élenik. Az abszem is nagy most. Egy kicsit tovább maradok már 8 után biztos.

itt van, mert Virág is itt van. Szia, ez az igazi doki zene. Köszönöm. Mi a zenék, mert a kettő pisilsz? Ezt lementem, ezt a dumát. Istikén meg, tisztelő, ciao. 1000 éve.

Halló tovább, itt van Los Angeles is, gyerekek. Maga szent anya a távhoz kerik a... Szia, Loki Millie Opus műsorral is nektek. Megyünk a török fesztiválra dönert zabálni és mulatni. Az igen. Hát tudtok én, na hát. Hát az már megy, na. Erikám, vigyázzatok magatokra. Jó szórakozást, ciao.

Ferz Balázs is itt van velünk. Szia Balázs! Ha hókim legyen, házi mozi hangbeállítás van, de most házi buli lett. Köszi szuperul veled! Köszönöm szépen! Szia Bazsi! Jó kis bulit nektek, halló!

Anthony Close, Lynn Clark. Ready, are you ready? Eddie, steady, go. Ki van még itt velünk. Timer Misi. Hello, Misi. Szia, üdv a jelen itt a nagyon nagy király műsor. Lesz kellett már nekünk. Pucsi, pacsi, mindenkinek. Hát is adtam. Van itt még le a kalapra előtted, Doki, hogy így megemlékezze. Ó, köszönöm szépen, örökké bennünk marad a hangja. Isten nyugasztalja. Teljesen nagyszeretesen én is így gondolom. De még olyan zenét hozom, hogy megőrülsz. Szia, Misi.

Dreaming. És itt van Házi, üdv a hallgatóknak, szevasz Doki Bástya. Az élenék, hogy ittyeg a fityeg. Itt minden stabil, remélem ott is béke. Én a szuper, míg világ kérek.

Zoli közben írja, ezeket a zenéket nem pótolja semmi soha. Kacettán vettem a nyíregyi piacon. Unlimited Nation, ha jól írom. Igen, jól írod. A címét milyen érdekes különben. Több variáció is volt. Vagy a Move Your Radio volt, vagy a Light My Fire. Sok fajta volt.

Future City. Amikor csak a szerelem létezik, ugyebár Only Love. Extendedben itt a Szuperene. Olyat reppel benne a csávó, hallod, hogy megőrülsz, hogy ebben úgy görög, mint az állat. Hú, de csípandom, figyelj. Bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. Nyomja, figyelj.

Ismét Jani Gari, hogy megmondom őszintén, vártam, hogy mikor csinálsz egy megemlékező adást Sáfrán Krisztináról. Mert rengeteg slágerhez adta hangját, és nem is tudom, van-e még egy ilyen hölgyemény, aki ennyi együttes hangja volt, és tényleg igazad van. Szóval az adás annyit, még ellenben ugye az Eurodance ABC adást nem most adod le egyben, ugye? Érted a célzást, értem. Hogy ne értelem. Tényleg gyerekek, ha jól számoltam, ilyen 8-10 együttesnek volt a hangja. Vajon miért? Biztos nem értett hozzá. Vagy nem volt neki, ugye?

8 után. Jöjj hozzánk Bazsi a Szuverre! Itt van még Fire is. Hello, legjobb barim, az én lennék, igen. Párkányi vásár, meg volt hazafele, hallgatunk téged, de ja, a szobán még mindig nem kiadó. Kérem tiszteletben tartani Puszi Évinek és Judit és Grinch.

Persze milyen érdekes Zoli ide, hogy eleredt az eső itt is, hál' Istennek. Hát hanod itt még mindig nem. Nekem még mindig ki van égve a füvem. Egyedül egy helyen zöld, ahol leengedtem a medencét. Milyen érdekes. Van valami összefonódás vagy kapcsolódás a két dolog között, nem is értem.

És itt Viber, Jakab Ender is itt van, és írt nekünk a 0745495995-re. Mert a Hedin is sok együttesben énekelt háttérvokálban. Ő is sok mindenhez adta hangját. Egy hasonló énekes ő is. Igen, az lehet... igen, hallottam is róla különben már. Csak hogy Tina már nem él. Szegénykém.

térjünk vissza Sáfrány témájához. Egy olyan zene következik tőle, ami szerintem a legnagyobb, legalábbis az én legnagyobb favoritom tőle. Engedjétek meg, hogy az elejétől játszom. Szerintem ez mindent is vitt akkorra.

De régen mindig azt hittem közben, hogy ez a svájci Marus DJ Bobo belé annyi köze van hozzá, mint semennyi. Na, akartam valami rohadt nagyot mondani, de persze nem jön ki. Itt van Indra és az Anywhere.

Ismét Encsik a Viberen, ami 0-70-45-95-95, azt adok ki, ezek a zenék lesz a behú. Nagyon jó, és nyugodjon békétben, Sáfrány Tímea. Így van, Tibi.

Itt van Infalter is. Szép estét kívánok, doktor uram! Az életek ismét. Jó finom hangulás. Úgy értem, jó zenék szólnak ismét. Jó zenealkotozást mindenkinek. Szia, Falter, jó, hogy itt vagy te is, és megtisztelsz bennünket. You are a man. You wanna be my lover. Don't break my heart. Nagy erre intermission.

esküszöm, a rap elején azt mondja a Max és a Gerövé, ugye most szól. Come with me, Szofaládi. Szerintem azt mondja, rohagyjak meg, azt mondja.

Bazi, a szuper is rádió óra. Nekimijétek, nekimijétek. Lovász Kalcs is itt van. Maximális tiszteletem, doktor úr. Szép szombat estét és jó adást kívánok. Elnézést, hogy csak most kapcsolódtam be. Most jöttem haza, 14 órás melló volt. Beteg, beteg, beteg. Hogy összejött a randi, mi? Úristen. Nekem is a 100 fele van a fejem, teljesen 1000 inkább. Ami sosem mondom, hogy baj, mert tényleg rengeteg a munka, de azért néha annyira örülök, hogy szombat vagy, hihetetlen. Get away! El is találtam egy újat meg egy akkorát, mint az őrület.

úgy megy, mint egy vonat, nem? Döm dere döm dere döm dere döm dere döm dere döm. Rohadt jó. Hát tényleg olyan, mint egy vonat, na. Most hülyének néztek. Material Girl. Figyelj.

Jó eszot és itt van Sziadok, ha nem gondolok, hogy pontosítanék. Száfrán Krisztina volt a neve, és Tina Belce néven ismerték. Persze, egyértelmű. A 90-es évek Jordans királynője volt. Köszönöm, hogy megemlékeztünk róla. Atikám, megtisztelő, köszönöm.

Pálinkás András is itt van velünk. Sziasztok, szuperek, kellemes szombat estét kívánok minden kedves szuperdicsire hallgatónak és lemez lovasnak. Hát az van nálunk egy pár. Szia, Bandi, ciao.

Közben is, ha is írja, hogy ha már elnök úr, ugye, ha már Mr. President. Szuper, köszönöm, drága Nenzoké, további csodásat nektek. Mindig egy élményt, köszönjük szépen. Szia is a család, nem elmenni. Röpke 10 perc, és jön hozzánk Bazsi. És up and away. És egy érdekesség, Mr. President is különben. Ezeket a zenéket magyar hölgyeménnyel énekelteti már fel, és játszik is. Ha jól tudom, úgy hívják a hölgyet, hogy Elsa. És igen, magyar.

Nem olyan rég sikerült megszereznem ezt is egy fekete korongon, hál' Istenre, hogy Lady Violet. Mondd ki még egyszer, oké. Lady Violet. És a Beautiful World közben nem csak érje, hogy ennyi drága Doki, mi van veled, semmi, hány éves vagy, 4? Az már nem Kiko, az már XXL Lutz, legalábbis a Robert.

Nota, it was Nina. It's a reason is you. Ezen a nóta búcsúzom is tőletek. További csodás hétvégét kívánok mindenkinek. A vasárnap napi tank úgyis tele van, mint az állat. Úgyhogy mindenkinek kitartást a hétvégére. Állítólag még nem lesz olyan nagyon gáz idő, de hát... De hát de. Még egy óriás várulás mindenkinek. Önöm legközelebb szerdán bízom, mert hogy hazaérek, és akkor tallizunk. Addig is dum-dum-duri-dudum. A reason is you. Sziasztok, Doki voltam.

Sziasztok! Szép jó estét kívánok itt mindenkinek a Super DJ Rádión ma este, szombat este, 2026.10.10-én, este 8-kor. Szeretném megköszönni első körben Dokinak ezt a két órószát, amit lenyomott nektek ezt a szettet. Szép volt, Doki, köszönjük szépen! Az én nevem Balázs János, azaz Bazsi, innen Debrecenből. A következő két órát én fogom nektek szolgáltatni. Vegyes halmaz, mindenfajta féle muzsika lesz ebben a ma estében. Többféle elérhetőségünk is van ma este a www.superdjradio.hu. És természetesen van egy Viber számunk, ahova lehet nekem írni, bármilyen kérdésetek is van. A 0670 45 95 995. Ígérem, jövök még!

és az első muzsikánk Zolkan Division Extended Mixben a Senses Records jó voltából.

olvasunk egy kis Vibert. Putyer Lajos volt az első. Szép estét, Bazsi. Csapi a lók közé. Köszönöm szépen, Lajos. Itt van velünk Frityó is. Halihó, Bazsi. Szia, Frityó.

És itt az Isa család is, Isai Istvánék. Itt vagyunk. Újra veled csapassuk. Csodálatos szép estét kívánom neked, kedves Bazsi Erdélyből. Erdőszentgyörgyből, az Isa család. Már vár téged. Örülök neked, hogy itt vagy. Csodásat kívánok neked, mindenki oda. A tegnapi nagyon szuper volt. Köszönet. Hello Debrecen. Köszönöm szépen. Debrecen nevében is.

Ezúton szeretném megköszönni a rádió vezetőségének, hogy lehetőséget nyújtott számomra a Super DJ rádióban bemutatkozzam. Music!

Itt is vagyunk a következő zeneivel. Alel! Arpasos Feeling! Kevin Van Raken! Egy Extended Remixben!

Itt van velünk Mazi is a Vibren. Szép estét és jó debütáló adást kívánok neked! És kellemes zenehallgatást mindenkinek! Üdv Mazi! Szia Mazi! Üdvözöllek téged is itt a Super DJ Rádión!

És érkeznek a kollégák. Jöttekünk Fire! Szia Fire! Hello Bazi! Üdv a csapatban! A Grinch Fire! Köszönöm szépen! Remélem te is jól érzed magad. Én még annyira nem.

Megérkezett hozzánk DJ Simon is. Szia Tomi! Tiszteletem Bazsi bácsi, jó adit és hozzáértő füleket kívánok. Üdv a szupernek! Szupereknek! És hozzáteszi, ha lehetne zenét kérni, akkor én a Bikicsu Night szeretném remixben. Majd rakd be magadnak, barátom! Ha megtalálom, berakom, de nincs.

És már érkezik is hozzátok a következő muzsika, Christian Smith, Mirage Run, egy Dove Dan remixben, 2026-ból.

Itt van velünk Házi is. Szép jó estét mindenkinek, szia Bazsi! Házi vagyok, humoros, de kedves, jók a zenék. Ülj le egyes, ez biztos, hogy jó írtad? Sokszor lesz kettes. Poén volt. Remélem nincs harag. Erős humorral, de ez így is marad. Köszönöm szépen! Szia Házi!

és érkezzen hozzátok a következő előadó, Stan Kolev. Dicing Halos. Egy originál feldolgozásban.

azt a mindenit, megérkezett Lovász Károly is. Hello, bazi, szép estét és jó adást kívánok! Isten hozott az SDR csapatában. Örülök, hogy hallgatlak. DJ Simon meg inkább hallgasson Zoltán Erikát. Úgy is szereti. Imádja.

Itt van velem a következő kollégám is, Gregas. Szia, Gregas! Szia, jó a stílus, jók a zenék. Üdvít nálunk! Pacsi, minden szupernek! Hallgatózom itt a melóban. Kitartást a melóhoz neked!

The Agent. Murella egy 2026-os muzsika. Teljesen ropogós és friss. Megérkezett a Viberre. Rebekás Viberre. Rebekás Zsolti. Szállasz Bazsibá. Szép jó estét mindenkinek. Sok sikert az első hivatalos adásodhoz. Pacsász mindenkinek. Rebekás Zsolti Németországból. Születésnapozás van. De a háttérben szól a rádió. Köszönöm szépen, Zsoltikám. Jó ünneplést kívánok mindenkinek. És csókoltatom az ünnepeltet.

házűzeli Simonnak? Csak Zoltánt hallgasson, és ne Erikát. Mert ugyanis csak a nőkkel baj van.

És különleges előadó érkezik hozzánk, már mint a nevében, Emi Galván. Never Ending Summer.

és hamarosan érkezik hozzátok. Kisi Saudada. Tarantinon. Yes, Vera. Remixében. South America.

Megérkezett Ladász Szabi is. Szia Szabi! Üdvözletem a DJ úrnak. Így a debütáló adása. Köszönöm szépen. Egyébként hozzátenném, nem vagyok DJ. Egy apró érdekesség rólam. Ja, kiállást tart. Másfél éve láttam először keverőpultot. A motiváló adás ugye a Super DJ Rádió volt, és ők miattuk kezdtem el. Vettem egy keverőpultot. Belálltam. És most itt vagyok. Bakancslista pipa. Első körben.

És így 9 óra után szeretnék újra üdvözölni mindenkit. És Bazsi is írt nekünk. Köszönöm a jó zenéket! És persze jó estét kíván nekem! Köszönöm szépen!

Egy újabb remek muzsika itt a Super DJ Rádióban. Köszönöm a rengeteg dicsérő szavakat.

és ne feledjétek, 10 óra után érkezik hozzátok a Kőkszegi Gabi Nightlife műsorával az Éjszakai Bagoly.

Igaz, nincs a Vibe-ön, de privátban rám írt Kolozsi Imi. És szép adást kíván. Köszönöm szépen, Imikén. És mindenkinek jó szórakozást kíván, Imi. Én most büntetését tölti, tiltásban van.

Fiji Trans Seb. Harry Kosten. Chai Raktion. Egy extended verzió.

Írja Pál! Szia Pali! Imádom ezt a zenét! Én is, Pali, egyik kedvenceim közé tartozik.

Moving Dog, The Sun, Hugel, Ivano Langer, Guten Nacht.

Hát igen, a technika ördöge megvagycelt engem is. Egy fél óra is jön hozzátok az éjszakai bagoly. Kőszegi Gabi barátom. Itt a Super DJ Rádión.

Itt van velünk is a Pisti. Szia István! Kedves Bozsi, ez nagyon bejön nekünk. A családnak, de gondolom, hogy amúgy mindenkinek természetesen köszönjük. Én köszönöm külön.

Noász Karcsi is írja nekünk. Nagyon jó az adás, Bazsik. Köszönöm szépen, Karcsi. És remélem, majd személyesen is összefutunk. Köszönöm szépen neked.

15 perc és érkezik hozzátok az éjszakai bagoly. Kőszegi Jóabi barátom. Úgyhogy senki sehova. Mindenki maradjon itt a Super DJ Rádión. És írjon Gabinak is rengeteg sok-sok szépet mind nekem.

Köszönöm, Házi! Szép munka, Bazi! Jó kis este! Kellemes zenék? Jókat csapattál! Szép estét! Köszönöm, Házi! És neked is!

Mint ahogy is, ha egy Pisti is írja nekem. Itt kellünk és itt fekszünk. Csak a Super DJ Rádió. Köszönjük minden műsorvezetőt nevében.

Futj el Lajos is hír nekünk, hogy további szép estét, jó pihenést! Lajos, nincs vége az estének, hát most jön az éjszakai bagoly! Őt is hallgatni kell!

Lovász Karcsi barátom is írt nekem. Szia Karcsi megint. Köszönöm a jobbnál jobb zenéket. Bazsi, elteszem magam holnapra kicsit sokkal. Sok volt a 14 óra meló. Jó ét. Én köszönöm Karcsi, hogy itt voltál velünk a Super DJ Rádión. És várunk vissza. De mindenki más, aki marad a Super DJ Rádión. És maradjon is. Az hallgassa a Kőszegi Gabit. 7 perc múlva érkezik ő is.

Beste dan amíg! Ugyanis itt az utolsó muzsikám ma estére. Callum Me! Eric Price! És írjátok a Gabinak! 3 perc múlva következik a Gábor.

És akkor szeretném megköszönni mindenkinek, aki velem tartott itt a Super DJ Rádió ma este is. Illetve ma este, mert első adásom volt. És következik az éjszakai bagoly. Kőszegi Gábor,

Itt a Super DJ Rádión. Úgyhogy senki sehová. Maradjon itt, és hallgassa a Super DJ Rádiót. Hamarosan következik Kőszegi Gabi. És őszinte jobbulást kívánok az édesapjának. Szia Gabi, jó adást kívánok neked!

0: Mi hidd el.
1: Hát akkor gyönyörű szép jó estét kívánok mindenkinek. Sziasztok szuperek, sziasztok éjszakai bagyok. 10 óra múlt 3 perccel. Október 10-e szombat. Eltelt egy újabb hét, ami azt jelenti, hogy indul a Night Life. És ugye most nem pénteken, hanem szombaton. Rendhagyó módon. Bazsinak köszönjük a nagyszerű 2 órát. Igazán szuperül sikerült a debütáló. Mikrofon is alajátszom mögött szerény jó magam, Kőszegi Gabi. Itt leszek veletek 2 órán keresztül. Van egy Viber számunk 3670-4595-995. Jöhetnek az üzik. Amit garantálok, azok pedig a jó zenék.

Természetes éli bagja, körömmel látom, hogy az ijjeli csapat még szombat este se pihen. Hiszen a Vibe-ben már jönnek az üzenetek, ami azt jelenti, hogy hamarosan nyílik a bagolynapló. Megnézzük, kik azok az éjszakai bagjok, akik itt vannak ma este velünk. Addig is ugye hangulatot fokozzuk. Egy jó kis Billy Moore.

és Billy Murutan. Itt van egy újabb nagyszerű bomba. Igazi kis latinos hangzás. Az énekesnőről nem is beszélve. Becky G, Nati Natasha és a Simpy Jama 2019-ből.

Őszinte leszek, amikor ilyen zenéket pörgetek. Mindig az jut eszembe, hogy hello, hello, party arcok. Még végre itt van a szombat. Amelyen régen azt mondtuk, hogy a hét legforróbb éjszakája. Amikor is a hétköznapokat el lehet felejteni. Hangerőt feltekerni. Hangulatot pedig felnyomni a maximumra. Mind házi buliba, mind pedig a diszkóba. Vagy éppen a rádió előtt.

Most kedves blogjok, ha már maradunk a latin vonalnál, akkor ismét újabb egy latin 2022-ből. Latino. Megmondom, a frankót imádom, ezt a fajta zenét. Becky G és Karol G, a Double G's. És ez nem más, mint a Mami.

És akkor itt az idő, hogy nyíljék a Bagoly Napló. 10 óra 15 perckor. Az első megálló Herdi, Herdő Szent György. Csak úgy, mint legtöbbször. Hiszen Ise István volt a leggyorsabb, aki írt nekem. Csodás eset kívánunk neked, kedves Kőszegi Gabi, az Ise család jelen. És persze örül, hogy újra itt vagy. És szerencsésen visszatértél. És persze, Bagoly Expressre fel oda neki. Szuper, hogy vagy, és hogy újra hallhatunk. Sistikém részemről az öröm. Örülök, hogy itt vagytok.

ami pedig a mai esti zenéket illeti. Megmondom őszintén, hogy próbáltam őket válogatni, hogy igazi autózós zenék legyenek. Magamból indulok ki. Amikor autóban vagyok, ezeket a zenéket hallgatom. Felpesdül a vérem. Tipikusan az az érzés, amikor a ványos fényei kigyúlnak. A passzus életre kell. És szombat este hivatalosan is bekapcsolva a parti üzemmód. Erre csak annyit szoktam mondani. Én hozom a zenét, ti pedig hozzátok a hangulatot. Ez a szombat este itt a Super DJ-n. Velem Kőszegi Gabival. És persze az éjszakai baglyokkal.

Nézzük be, ki volt a második. Bagoly Express második megállója pedig Oroszlány City. Felveszük Nagy Zolit, aki most már otthonról nyomja. Kemény fárasztó mele után. Egy jó pofa tejcsi mellett. Zoli pedig annyit ír szép estét Pester és tanítványai. Hát szia Zolikám, hatalmas pacsom.

Kedves Bagi, a Koroszlány City után irány Budapest, Békás megyere. Felvesszük Ritát. Szép estét Bagoly úr, és persze a szuper csapatnak is. Kérek engedélyt a felszállásra, még melóba, de már csak egy óra. Kedves Rita, kitartást. Remélem, hogy ez az egy óra azért kellemesebben fog eltelni. Ezekkel a fülsimogató zenékkel.

Erre pedig csak annyit mondanék, hogy the my next favorite. Az egyik másik kedvenc 2018-ból. Alvaro Soler. És a Lesson Tura. És annyit tudni kell, kedves baglyok, hogy a trance után a latin a második szerelmem. Ez annó még 2014-ben kezdődött, amikor elkezdtünk Mallorcára járni. Egy hónap kikapcsolódott.

végtelen spanyol zene. Éjszakai autózás. Egy bazi nagy mély nyomból hátul. És persze ezek a fajta zenék. Szerelem első hallásra. Másik dolog pedig a kislányom is imádja ezeket a zenéket. Azaz most már csak imádta. Tinédzser kor, ugye? Változik a zenei ízlés is.

Ennek a zenének az eleje egyébként, hogy a Zoltán Erikás volt. Nem tudom, hogy észrevetted a hasonlóságot. Egyébként ez nem más, mint 2016-ból The Glory. The League of the Legends. A legendák ligája. Milyen érdekes a magyar fordítás egyébként angolról.

köszönöm a Viberen. Üdvözölném Putyer Lajosunkat is, hiszen ő is megtisztelt minket a füleivel ma este. Szia Lajos, örülök, hogy itt vagy. És köszönteném Simon Tornyai Fene gyerek barátomat is, az éjszakai autózás korotlánzaton királyát, aki nem más, mint Ladás Szabi. Tudjátok, ő az a srác, amikor Simon Tornya felé autóztok, és jön egy hatalmas fénycsóva, és csak annyit mondasz, hogy anyád. Szevasz, Szabikám, üdvözöllek! Örülök, hogy itt vagy!

Üdvözölnék egy újabb éjszakai bagyot, aki szintén felszállásra vár az Éjszakai Expressre. Ő nem más, mint a mi házénk. Szia, szép estét és éjszakát a fészek rakóknak. Hát szia, kedves házi, engedély természetesen megadva. Légy üdvözölve.

Bagu Expressen pedig kövesz köszönteném Juhász Isti barátomat is, a Platán Péket. Aki csak egyet, szia barátom, sziasztok bagyok, csak úgy robog a járat, csapassuk! Szia Istikém! Pékek tiszteletére, tudom, hogy az egyik kedvenced. 2000-ből The Sun Lovers és a Glade.

Kőászlisti után köszönteném Jopi barátomat is. Szia Gabi, üdvözlet a baglyoknak. Csatlakozom a járatra, jöhetnek a fülbemászó dallamok. Jó mókolás ma estére, és persze szép estét mindenkinek. Szia Jopi! Welcome to the Night Express.

Azaz olyan újra a Viberen. Köszönteném drága Frittyónkat is a tengeren túlról. Tudjátok, van az a nagy pocsolya, meg van Magyarország. Frittyó pedig az, aki átugrotta. Hatalmas pasi Frittyók.

és nagyon remélem, hogy most már mindenki elkapta a hangulatot. 2018. Sophia Reese. És a 1-2-3. Közben pedig egy kellemes ismerős arc itt a Viberen. Az én Gedeon néni barátos ném, aki rendhagyó módon most nem oroszlányról, hanem a Balatonról fülel.

hiszen Gedeon néni csak annyit ír nekem, Büt Gábor, Balatonról fülelek, és jó hallani téged. Kedves Szilvikém, örülök, hogy itt vagy. Kedves párodat is üdvözlöm. És remélem, hogy kellemesen telik az a balatoni kikapcsolódás.

és kedves bagyok, tudom, hogy már itt van az ősz. Itt van az ősz, itt van újra. Viszont hozom nektek egy kis summer jam-et. Visszatérünk az igazi nyárias hangulathoz. Bár szerintem ti még azon szerencsések vagytok, akik élvezhetik a 20 plusz fokot ott Magyarországon. Viszont ha nincs elég meleg, akkor fogadjátok sok szeretettel a summer jam-et. Újból Viber. Itt van velünk a frissen debütáló Bazsi is. Aki csak annyit ír, szia Gabi, jó műsort! Szevasz Bazsikám! És közben jelentkeztek a németországi betyárok is. A szülinapi ünneplősök. Szülinapi meglepi pedig nem más, mint Derekás Zsolti barátom. Ő az a fiú, aki kiugrik a tortából, aztán elkezdi rázni.

Edekás Betyár barátom pedig csak annyit ír, Pacsa Smoke Mester. Edekás Zsolt és a csapat jelen. Továbbra is szülinapi parti van. És amint látom, a Royal Black Current is beköszönt. Remélem, hogy csiklandozni fogja a torkotokat. Hatalmas pacsi a csapatnak. És happy birthday a születésnaposnak, Robinak.

És kedves baglyok, állatkert, Dance Funky, Toast and I. Ez a 22 egyik nagyszerű slágere, a Dance Monkey.

köszöntenék egy újabb ismerős arcot, mégpedig drága Erikánkat Győrből. Szia Gabi, gondoltam hallgatok egy kis zenét, nem tudtam, hogy te leszel, de örülök, mert tuti jók a számok. Jó adás, szia Erika Győr! Kedves Erika, örülök, hogy itt vagy. És a legjobb döntés volt az, hogy bekapcsoltad a rádiót, azon belül is csak a Super DJ-t.

Juhász Isti barátomnak pedig egy gyors üzenet. Kedves Istikém, nagyon nagy a csend. Amint látom, itt a munka keményen megy, vagy amint hallom, kérnénk azért majd egy helyzetjelentést, hogy mi a helyzet ott a Platán pékségben.

És kedves baglyok, szemem ismét a Viberen. Üdvözölném Dokit Birminghamből, aki a Messengeremre írt, ugyanis az egyik kedves kollega letiltotta őt innen a Viberünkről. Az üzenet így szól, szia Gabi! Jó a flow, mint mindig. Üdv a baglyoknak, a Birminghami magyar csapat fülel darts közben. Hatalmas pacsi! Szia Dokikám, üdvözöllek! Innen Skotlandiából. És persze hatalmas pacsi a csapatnak. Jó darts meccset. És a hangerőt a maximumra.

Ismét egy újabb kedvenc 2018-ból. Ismét az a bizonyos latin vonal. Maluma és a Prestem.

üdvözölném az emlegetett szülinapost is, Csanádi Robinkat. Szia Gabi, köszi a jó kívánságokat. Együtt tolja a csipet csapat, jöhet.

És itt van egy költői kérdés a Viberünkről. Nagy Zoli barátom annyit ír, de ha felteszem a kezem, akkor hogy iszom a sárába? Zolikám, szívószál!

Nagy Adrien, eltűnnék veled. Mekkora zene? A földön túli érzés.

és egyébként a refrén. Eltűnnék veled, átélném veled, mi régen már a vágyainkban él. Hát megmondom őszintén, gyönyörű a magyar nyelv szépségei.

Máj bere! Köszönteném a Duna Szerda helyi mixmestert is, Bécid. Zizico Luf mester, bealudtam, mint múltkor. Azaz bealudtam, mint amikor a VV találkozik a hackerrel. Na de mindegy, meggyüttem, fő a részvétel. Szevasz Béci, hatalmas pacsi. Move your body. Shake your body, move your body. Megkaptad a széket.

Viszont Jobbi üzenete. Gabi, jók ezek a régebbi muzsikák remixelve, így még nem hallottam őket. Nagyon patent. Kedves Jobbi, tudod? Régi zenék új köntösbe bújtatva. Ez a Nightlife. Köszönöm szépen.

Közben megtudtam BC-től, hogy a V-dupla V a Volkswagen-es, mert ott mindig ég a csodalámpa. Kedves BC-kém, ezt még így nem hallottam.

folytatás pedig vissza 2013-ba. Sunshine State és az El Ritmo, azaz az Oh My God. Mixmester barátom pedig annyit ír, faszom bűsor, Shark Your Body. Vagy hogy a Shark Your

Csapassunk vissza 2016-ba. Formáció pedig nem más, mint a Halott Pénz. Ez pedig a Majd. Majd lesz. Mármint Majd lesz lóvé.

Tökéletes példa arra, hogy az álmok igenis megvalósulhatnak, bárhová eljuthatok mindannyian. Soha ne hagyjátok, hogy bárki azt mondja nektek, hogy megvalósíthatjátok meg.

és kedves bagyok, a kukás autó után egy újabb üzenet a Viberről. Köszöntelik egy éjszakai bagyot, aki mindig visszatalál hozzánk. Ő nem más, mint Saranszky Jani. Hello Gabikám, ma pont éjszakás vagyok, és hozzád mindig vissza-vissza találok. De rólad nem lehet, és nem is szabad megfeledkezni. Hát csak toljad ezeket a jó kis muzsikákat. Hadd szaladjon el az az idő reggelig. Hatalmas pacsi és ölelés. Kedves Janikám, örülök, hogy itt vagy. Tudod jól, mindig szeretettel várunk. És tudod jól, azért, mert helyet váltottam. Az nem azt jelenti, hogy vége a barátságnak.

Remélem, hogy emlékeztek ennek az eredetiére. 1982. Igaz, hogy ez új köntösbe van bújtatva, hiszen a ma este erről szól. Yazoo és a Don't Go.

És szerintem itt az idő, hogy egy kis trendes hangzát is becsempészünk. Modernkori zenék után egy igazi kis trance klasszik. Julian Jewell. És az Air Conditioning.

örömmel látom, hogy a baglyok mindig tanulnak itt az Éjszakai Expressen. Hiszen Háza írt nekem, mégpedig az, hogy ez egy igazi kenyecelős muzsika. Emlékeztek még, amikor Nagy Zoli barátom feldobta a kenyecelést? Találgattunk, hogy mi az. Úgy látszik, hogy Házi is ismeri ezt a szót.

De még erre is emlékeztek. A refrén pedig így szólt. You're breaking me. La la la la la la la la. Istenem, mennyire imádtam. 2021. Megkaptad is az új köntöst. A Breaking Me. A7S és Topic közöse.

11 óra 41 perc, ami azt jelenti, hogy még 19 percen vissza a műsorból, aztán lövik a prizsit. Addig viszont vissza 2009-be, hiszen itt van velünk Ron Carroll és a Bump to This. Közben Viberen Doki is írt nekem. Gabi Birmingham még mindig fülel, srácok kérdezik, mikor jössz felénk? Kedves Doki, hamarosan tervezem, szerintem majd jön november eleje. Viszont készüljetek, hogyha jövök, nyavaltunk egy hatalmas partit.

PC is úgy látszik, még elemében van. Küldött nekem egy képet. 3D Béni, úgycsak úgy, mint a DJ-k. Kőkori lemezekkel mixelve. Ezt lopom, ezt a képet rakom ki háttérképnek a mobilra.

és az egyik kedvenc. A formáció pedig nem más, 2002-ből, mármint az eredeti. A Big Head és a Suck My. Angliában egyébként, a Skóciában az egyik kedvenc. Az emberek elég sűrűn mondogatják egymásnak. Az Akmai, meg a Suck My.

kedves bagyok, Béci barátom annyit ír nekem, akkor a Kalinka, akkor nyomatinello, ha már felkeltetted az alvó embert, halljuk. Kedves Bécikém, menjen a Kalinka!

Instagram, a Viberen. Hisa Isti barátom, annyit ír nekem, mindig minden perc megéri. Hát Istikém, köszönöm szépen ezeket a bókokat. És persze, tudod jól, mindig örülök, amikor itt vagy velem. Az éjszakai baglyokkal.

És örömmel látom, hogy Nagy Zoli barátom is itt van még. Annyit ír nekem, a megborult nem jóját. Hát Zolikám, valahogy úgy.

folytatása pedig egy jó kis Bonnie Tyler. Holding a hero. Mekkora zene volt, gyerekek? Ebben a remixben se kutya fasza.

Örömmel látom, hogy drága házink is itt van még velünk. Aki annyit ér, szép munka, jó kis estét kerekítettél. Kedves házék, köszönöm szépen, és örülök, hogy még itt vagy velem. És hogy ez én mixmester barátom írja BC, Ebbű pár perc túlóra lesz, már látom a jövőt. BC-kém, jövőbe látó vagy. Én is úgy érzem amúgy. Egy laza 10-15-20 percet még azért ráhúzunk. Hiszen a hangulat a tetőfokon. Legalábbis nálam. Remélem nálatok is.

Scooter bácsi azért 2017-ben is már odabaszta magát. Főleg a Bora Bora Borával. Volkswagen tulajdonosok, figyelem! A Bora Bora!

közben Figyó is írt nekem, aki annyit ír, én vagyok, csak mókolok. És amint látom, előkészületbe a kemping jármű. Figyó azt írja, kislányom menni szeretne kempingezni, hát akkor gyerünk. Kedves Daddy, I'm really proud of you. Everything for the girls, as they wish. Well done.

És itt van Jobbinak az üzenete is. Ha már túl óra, és ha mindenki, akkor jöhetne a Skyline-tól a mindenki itt van. Kedves Jobbikám, tekert fel a hangerőt, és mindenki itt van, aki számít.

köszönjük egy újabb éjszakai vakjot, Gál Rolandunkat, aki együtt ír hello, hello, szép estét. Szia Roland, hatalmas pacsesz. És ahogy Skyland érdekli, hogy ide várom minden nagy menőt, megjelent Gál Roland. Figyó írja, she's the boss, no question. Oh, Figyó, I know the feeling. I have two bosses. Bossy bosses. But the little one is the biggest. If you know what I mean.

0: Lajzol is írja, have a break, have a Kit Kat.
1: Tegedd fel a hangerőt, hé,
0: tötötötötöröm.
1: Mindenki itt van, aki számít, csak a zene, ami kábít. Tegedd fel a hangerőt, hé, most ide várok minden nagy menőt. Mindenki.
0: És közben Rita is hazaért a melóból, aki annyit ír nekem már otthonról.
1: Most ide várok minden.
0: Kedves Rita, dőj hátra, csavard fel a hangerőt, és így áll egy bambit.

És remélem, még erre is emlékeztek. ATC, Around the World. Azaz a la la la la la. La la la la la. La la la la la. Na, előbb-utóbb szerintem menni fog, ha még gyakorlom. Mondjuk ezt bízzuk rá ATC-re. Tőlük valahogy jobban hangzik.

itt van Gárolandnak az üzenete. Gazdán bővítéses radiátor pakolós Krisztiánnak szeretnék kérni egy számot. Valami olac kb. Felicita, ha már ugyanan vett egy Fiat Freemo-t. Na majd mindjárt megnézzük, hogy van-e valami Felicita.

És figyeljetek, ez is az egyik kedvenc. A buli után, a nyári időkben, amikor a forró betonon hasalunk, azaz hasaltunk. Remélem, hogy másnak is megvan ez a feeling. Hasalás az volt, forró beton is, na meg egyéb más.

És kedves éli bagyok, ragyogon süt a nap. Igaz, hogy nem Skóciába. Miket nem találok itt, kérem szépen.

Uzbeki szösztöret innen a Fiberről. Pici barátom küldte. Miért vagy olyan szomorú, vékony nyilvessző? Te ezt nem érted, tágas barlang. Igaz éjszakai szösztöret. Így vasárnap hajnalra. Amint tök poén egyébként, Gál Roland kért valami felicitás számot. Beírtam a keresőbe. Aztán hirtelen előjön a börtön ablaka. Valami gebasz van a rendszerbe.

Pici csak annyit így ugrik a szíj a fogaskeréken, vagy a fogaskerekeken. De ennyi kell, ennyi vitamin. Pici azt írja, jó kis Eddie Vata is jöhet. A Pici kémely mindjárt utána

Hát kedves éjjeli baglyok, itt az idő, fussál véle! Mindenkinek szeretném megköszönni az elmúlt 2,5 óra megtisztelő füleit. Sajnos itt az idő, lövik a pisit. Holnap reggel 7 órakor korai kelés, aztán irány a munka. Mikrofon és a lejátszó mögött Kőszegi Gabit hallottátok. Remélem, hogy mindenkinek bejött ez a mai este. És ne felejtsétek, velem majd valamikor jövő hét péntek környékén lehet találkozni. Itt a Super DJ-ben. Addig is legyetek jók, maradjatok szobatiszták. És remélem, hogy jövő pénteken is együtt húogunk majd. Sziasztok, jó éjszakát!

La bomba estalla. Muchachos, ¿estáis listos? Porque la locura.

ilyenben csak csapatás, és tömegveretés, csak megnyomod a gombot, és jól megy a keverés. A kígyónak lábsó, madaraknak fogsor, hangjegyekkel gyógyít a jó Dance Doktor. Rendelési idő minden szerdán és szombaton 18-tól 20 óráig. Dr. Tommal a Super DJ Rádióban.

0: Super DJ Rádió, zenében a legjobb.
1: Ha elhiszed, ha nem, akár

0: gentlemen, welcome to the tunnel.
1: Sziasztok, szuperek! Itt DJ Simon. 2024 május óta erősítem a Super DJ rádió csapatát a Private Night nevű adásommal minden péntek este 8 órától. Ahol a jó öreg fekete lemezek pörögnek mindig, leginkább underground zenei stílusokkal.

Köszönjük azt a rengeteg biztatást, lájkot, megosztást, a sok pozitív véleményt, amit tőletek kaptunk. Mi továbbra is csak nektek zenélünk. Super DJ Rádió.